Awurade ade abako pɛ na gye firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia ade abako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye to me sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so